vagasid ta Peru. Meile võiks rukkida lahedat. Salu, salu, salu, salu. Hey! I can hear the music playing. Oh, come on! On Power Hit Radio.